0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Híred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megsemmisítik a választási iratokat, egyre kevesebb étel kerül a kukákba, ma is megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig kell megőrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, melyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Megvan az év fája, a szegvári öreg tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az évfája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönségszavazás döntött. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best
4: FM. Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

zárd ki a szárnyat, repülj el, rabmadár. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Balatonfüredi a Balaton legjobb strandja. Korszerűsítették a könyvtár fűtésrendszerét. Rongáló fiatalokat kaptak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát. Nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
1: Befejeződött a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár fűtéskorszerűsítése. A versenyképes járások program keretében több mint 93 millió forint értékű fejlesztés valósult meg. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A munkálatok során az elavult gázkazánok helyére 2 új korszerű kondenzációs gázkazán telepítettek. Emellett új fűtési rendszert alakítottak ki, ehhez új fűtési és vízvezetéket építettek a szakemberek. Valamint elhelyeztek 112 új lapradiátort. A felújítási munkák közben az olvasótermet is korszerűsítették az épületben, így a látogatókat már a mai kor elvárásainak megfelelő tér fogadja. Köveket dobált az M7-esen haladó autósokra két letenyei fiatal. A sztráda egyik felüljárójáról letenye közelében tették ezt, írja a polisz.hu. A rendőrséghez több bejelentés is érkezett miattuk, az egyik kő egy szlovén vontató szélvédőjének csapódott és meg is repett. Az autópálya alosztály és a letenyei rendőrös munkatársai adatgyűjtés és tanúkutatás alapján hamar azonosították, és fél órán belül letenyén el is fogták a 16 és 11 éves helyi fiúkat, akik elismerték tettüket. A nagykanizsai rendőrkapitányság közlekedésbiztonsága elleni bűncselekmény miatt eljárást indított a fiatalokkal szemben. Olvasható a polisz.hu oldalán. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét a NÉBIH. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
3: A NÉBIH maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlást jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozzunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generáció felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Július 20-ától nem fogadnak betegeket a Szent Rafael Kórház bőrgyógyászati szakrendelésén. Július 31-ig szünetel a rendelés. Az intézmény közleménye szerint szabadságon lesz az egyetlen szakorvos, aki itt rendel, ezért nem is adtak ki időpontokat ezekre a napokra. A sürgős esetekben pedig a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház látja el a betegeket. Mivel ez a kórház másik megyében van, ezért felhívták a figyelmet arra, hogy ha valakinek a helyettesítő intézménybe kell utaznia a bőrgyógyász miatt, annak megtéríti az utazás költségeit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Ehhez a vizsgálat során jelezni kell az orvosnak vagy az asszisztensnek az igényt, amelyet elektronikusan rögzítenek. De a visszatérítés a Magyar Államkincstárnál, a kormányablakban vagy postai úton is igényelhető. A balatonfüredi kisfaludi strand szerezte meg a legtöbb pontot a kék hullámzászló strand minősítésen, amelynek Fonyódon hirdették ki az eredményeit. Írja a Fonline. Idén 42 strand nevezett, köztük fizetős és szabad strandok, valamint 3 kemping strandja. A Zalavár megyei strandok jól szerepeltek. A Fonyódi Bélatelepi strand 3 csillagos, a Keszthelyi Libás és a Fonyódi Városi strand 4 csillagos, a Genesdiási, a Vonyarcvashegyi, a Balatongyöröki strand, a Keszthelyi Városi strand és a Fonyódi Panoráma strand pedig 5 csillagos minősítést kapott. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
4: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcssal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztés, tehát mindenképpen megtöröm a szél erejét és hűtöm a környezetet, tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
1: Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Hangzott el az eseményről szóló sajtótájékoztatón. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot. Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A főzőversenyre már várják a csapatok jelentkezését. Új kosárlabdapálya épül Gyenesdiáson. A Balaton utcai sporttelepen egy 20x12 méteres pályát alakítanak ki, amelyre 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott a nagyközség önkormányzata. Olvasható a település közösségi oldalán. A Poszt szerint a munkálatok már megkezdődtek, és várhatóan még ebben a hónapban be is fejeződnek. Az új pálya átadása után 15 alkalommal ingyenes kosárlabdaedzés, 15 alkalommal pedig ingyenes lábtenisz oktatás várja majd az érdeklődőket. Olvasható a bejegyzésben. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
5: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Megújul az előregedett szennyvízcsatorna hálózat a Kinizsipál utcában, a Radnóti Miklós és a Vlasics-Gyula utca közötti szakaszon. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint a több évtizede épült csatornarendszer rossz műszaki állapotban van. Több helyen repedéseket, szakadásokat és a csőillesztéseknél talajvíz szivárgást is feltártak a vizsgálataik. Ezért van szükség a korszerűsítésére. A beruházás három ütemben valósul meg. Elsőként a Vlasics-Gyula utca és a Barát Ferenc utca közötti szakaszon kezdődtek meg a munkák. A városvezető azt is hozzátette, hogy az új csatorna kialakítása a legtöbb helyen lehetővé teszi a régi rendszer folyamatos üzemeltetését. Így csak az átkötések idején lehet szükség rövidebb üzemszünetre, a közlekedők viszont októberig forgalomkorlátozásokra számíthatnak. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat, miközben a hajnalok továbbra is kellemesen frissek maradnak 16-18 fok körüli minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, egy újabb hétfőt kezdtünk meg. Itt vannak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz hangulatfelelősként Charles és Eddie közöse, a Would I Lie to You, az óra elsője pedig a Doug Soucy, ez a Barbara Streisand, július 13-a van. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Dario G. slágere, a Carnevale de Paris. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő. Hamarosan jövök majd a nap érdekességeivel, és természetesen a reggeli témákat is el fogom árulni. Addig is ébredjünk együtt a legjobb zenékkel. Mindenki igyon meg egy kávét, és hallgassa meg Krisztina Aguilera dalát. Ez az Another Man most itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Charles és Eddie közösségével ébredhettünk. Ez volt a Would I Lie to You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő. A névnaposok a Jenők, a születésnaposok között Lamine Yamalt, Harrison Fordot és Patrick Stewartot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1930-ban adták át, nem? Ezen napon 1923-ban adták át a hollywoodi feliratot, ami egyébként eredetileg Hollywoodlandként szerepelt. 1930-ban viszont az első világbajnokság vette kezdetét, labdarúgó világbajnokság Uruguayban a mai napon, és 1985-ben pedig először rendezték meg a Live Aid jótékonysági koncertet, amin például utoljára adott koncertet a Queen. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, csak érkezik egy rövid szünet, és természetesen a mai nap reggeli témáit is hozom. Itt lesz velem majd Sikén és a Love on the Run a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Balatonfüredi a Balaton legjobb strandja. Korszerűsítették a könyvtár fűtésrendszerét. Rongáló fiatalokat kaptak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással. Néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent. Igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát. Nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
1: Befejeződött a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár fűtés korszerűsítése. A versenyképes járások program keretében több mint 93 millió forint értékű fejlesztés valósult meg. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A munkálatok során az elavult gázkazánok helyére 2 új korszerű kondenzációs gázkazán telepítettek. Emellett új fűtési rendszert alakítottak ki, ehhez új fűtési és vízvezetéket építettek a szakemberek. Valamint elhelyeztek 112 új lapradiátort. A felújítási munkák közben az olvasótermet is korszerűsítették az épületben, így a látogatókat már a mai kor elvárásainak megfelelő tér fogadja. Köveket dobált az M7-esen haladó autósokra két letenyei fiatal. A sztráda egyik felüljárójáról Letenye közelében tették ezt, írja a polisz.hu. A rendőrséghez több bejelentés is érkezett miattuk, az egyik kő egy szlovén vontató szélvédőjének csapódott és meg is repett. Az autópálya alosztály és a letenyei rendőrös munkatársai adatgyűjtés és tanúkutatás alapján hamar azonosították, és fél órán belül Letenyén el is fogták a 16 és 11 éves helyi fiúkat, akik elismerték tettüket. A nagykanizsai rendőrkapitányság közlekedésbiztonsága elleni bűncselekmény miatt eljárást indított a fiatalokkal szemben. Olvasható a polisz.hu oldalán. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat, miközben a hajnalok továbbra is kellemesen frissek maradnak 16-18 fok körüli minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rednex és a Wish You Were. Helyre szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Pink érkezik, ugyanis most stúdióban vonult, és a 10. stúdióalbumán dolgozik, úgyhogy jönnek a részletek erről. Aztán 8 óra után pedig a Faith No More jön, akik visszatérnek méghozzá a jelek szerint. Megnézzük, hogy mik ezek a jelek, és természetesen elárulom azt is, hogy mikor lehet ez a visszatérés pontosan. Aztán 9 óra után pedig Janet Jackson jön, aki egyetlen egy koncert erejéig tér vissza a színpadra, az Egyesült Királyságba, és természetesen egész reggel szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, így június 13-án hétfőn Justin Timberlake a következő 3 percben az ébresztő felelős, jön a Rock Your Body. Ide a Bestre!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 7 óra után pedig a nap első témáját hozom. Jön Pink, aki a 10. stúdióalbumán dolgozik, és hát lehet, hogy egy hatalmas nagy koncert fogja mindezt követni. Jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a Meet Me Halfway-t hozzák majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Mérséklődött az élelmiszerpazarlás. Szünetel a bőrgyógyászat. Kiváló minősítést kaptak Zalában a balatoni strandok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét a NÉBIH. A tendencia kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A NÉBIH maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Július 20-ától nem fogadnak betegeket a Szent Rafael Kórház bőrgyógyászati szakrendelésén. Július 31-ig szünetel a rendelés. Az intézmény közleménye szerint szabadságon lesz az egyetlen szakorvos, aki itt rendel, ezért nem is adtak ki időpontokat ezekre a napokra. A sürgős esetekben pedig a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház látja el a betegeket. Mivel ez a kórház másik megyében van, ezért felhívták a figyelmet arra, hogy ha valakinek a helyettesítő intézménybe kell utaznia a bőrgyógyász miatt, annak megtéríti az utazás költségeit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Ehhez a vizsgálat során jelezni kell az orvosnak vagy az asszisztensnek az igényt, amelyet elektronikusan rögzítenek. De a visszatérítés a Magyar Államkincstárnál, a kormányablakban vagy postai úton is igényelhető. A balatonfüredi kisfaludi strand szerezte meg a legtöbb pontot a kék hullám zászló strand minősítésen, amelynek Fonyódon hirdették ki az eredményeit. Írja a Fonline. Idén 42 strand nevezett, köztük fizetős és szabad strandok, valamint 3 kemping strandja. A Zalavár megyei strandok jól szerepeltek. A Fonyódi Bélatelepi strand 3 csillagos, a Keszthelyi Libás és a Fonyódi Városi strand 4 csillagos, a Gyenesdi Ási, a Vonyarcvashegyi, a Balatongyöröki strand, a Keszthelyi Városi strand és a Fonyódi Panoráma strand pedig 5 csillagos minősítést kapott. Kiegyensúlyozott, hamisítatlan nyári időre készülhetünk környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet 31-32 fok körül tetőzhet, miközben az éjszakák továbbra is kellemesen hűvösek maradnak. A napsütés lesz a meghatározó, így a hét első felében sokfelé derült, vagy csak gyengén felhős égboltra számíthatunk. A délutáni órákban helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Pink dolgozik a 10. stúdióalbumán, és hogy ezután lesz-e koncertsorozat, az is ki fog derülni. Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 7 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Július 13-a van, hétfő. Együtt indítjuk a reggelt, méghozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz velem az Ace of Base, a Life is a Flower-rel, az óra elsője pedig Santanai, ez a Maria Maria.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék új zenei korszak kapujában. Pink ugyanis csinálja az új stúdióalbumát, ami sorban a 10., és egy friss információ szerint ez izgalmas fejezetet nyithat az énekesnő pályafutásában. 2024-ben még egy hatalmasat turnézott, aztán 25 elején bevonult a stúdióba, mivel az alkotói folyamatában tudatosan elválasztja a koncertezést a dalszerzéstől. Friss hangzásvilág lesz, de radikális stílusváltásra nem kell számítani, de a zenei irányvonal egyértelműen aktuális lesz és bőven fejlődött. A fókusz jelenleg a stúdió munkálatok befejezésére és a nagyszabású felvezető kampány előkészítésére összpontosul. Úgyhogy Pink bent van a stúdióban, és hát hogyha elrobban ez az album, akkor nem kizárt, hogy újra turnénak fog indulni. Nagyon kívánom neki, hogy így legyen, egy vagány csajsziról beszélünk, és szerintem zseniális. Mind az előadás mondja, mind a zenéi. A legjobb zenék sorát pedig most egy olyan csapattal folytatom, akik nem régiben egy színpadon álltak, mert hogy az egyik nagy slágerük bekerült a retro elismeréses könyvtárba, és ezzel kapcsolatban Fergie is csatlakozott újra a csapathoz. Innen lehet tudni, hogy kikről van szó. Jön a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway most a reggel mellé.

fact. Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Topaz és a New Million, egy igazi nagy klubsláger a 2000-es évek elejéből, és most egy rövid szünet, aztán folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Alice DJ a 90-es évekből, a Better of Alone.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegedszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fontos az egészséges talaj. Jótékonysági nap az Aqua City-ben. Kosárlabdapálya épül Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Aggárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcssal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet, tehát mindenképpen a víz megtart.
1: Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Hangzott el az eseményről szóló sajtótájékoztatón. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot. Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A főzőversenyre már várják a csapatok jelentkezését. Új kosárlabdapálya épül Gyenesdiáson. A Balaton utcai sporttelepen egy 20x12 méteres pályát alakítanak ki, amelyre 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott a nagyközség önkormányzata. Olvasható a település közösségi oldalán. A Poszt szerint a munkálatok már megkezdődtek, és várhatóan még ebben a hónapban be is fejeződnek. Az új pálya átadása után 15 alkalommal ingyenes kosárlabda edzés, 15 alkalommal pedig ingyenes lábtenisz oktatás várja majd az érdeklődőket. Olvasható a bejegyzésben. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A magas UV-sugárzás miatt továbbra is ajánlott a megfelelő napvédelem és a rendszeres folyadékpótlás. Összességében napos, meleg és többnyire száraz nyári idő várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Jazz FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő, a születésnaposok között Lamine Yamalt, Harrison Fordot és Patrick Stewartot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket és a jenőket, mert hogy ők a mai névnaposok. Ezen a napon 1923-ban avatták fel a hollywoodi feliratot, és 1930-ban pedig Uruguayban rendezték meg az első labdarúgó világbajnokságot. 1985-ben pedig a Live Aid első nagyszabású jótékonysági koncertet rendezték meg, amiben többek között fellépett David Bowie, Bob Dylan és a Queen is, utoljára itt álltak egyébként színpadon. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, és természetesen a reggelbe hozok még témákat is. 8 óra után hamarosan a Faith No More csapatával foglalkozunk, addig is most szóljanak még a legjobb zenék, mert ebből az órából van még bőven hátra. Itt lesz velem majd Avril Lavigne és a Skater Boy, na meg most Mark Morrison, ez a Return of the Mac.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik majd a Faith No More csapata, akik most a jelek szerint 2027-ben újra összeállhatnak. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Jennifer Lopez érkezik a Get Right-tal a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Balatonfüredi a Balaton legjobb strandja. Korszerűsítették a könyvtár fűtésrendszerét. Rongáló fiatalokat kaptak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát. Nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a több strand részére is.
1: Befejeződött a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár fűtéskorszerűsítése. A versenyképes járások program keretében több mint 93 millió forint értékű fejlesztés valósult meg. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A munkálatok során az elavult gázkazánok helyére 2 új korszerű kondenzációs gázkazán telepítettek. Emellett új fűtési rendszert alakítottak ki, ehhez új fűtési és vízvezetéket építettek a szakemberek. Valamint elhelyeztek 112 új lapradiátort. A felújítási munkák közben az olvasótermet is korszerűsítették az épületben, így a látogatókat már a mai kor elvárásainak megfelelő tér fogadja. Köveket dobált az M7-esen haladó autósokra két letenyei fiatal. A sztráda egyik felüljárójáról letenye közelében tették ezt, írja a polisz.hu. A rendőrséghez több bejelentés is érkezett miattuk, az egyik kő egy szlovén vontató szélvédőjének csapódott és meg is repett. Az autópálya alosztály és a letenyei rendőrös munkatársai adatgyűjtés és tanúkutatás alapján hamar azonosították, és fél órán belül letenyén el is fogták a 16 és 11 éves helyi fiúkat, akik elismerték tettüket. A nagykanizsai rendőrkapitányság közlekedésbiztonsága elleni bűncselekmény miatt eljárást indított a fiatalokkal szemben. Olvasható a polisz.hu oldalán. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat, miközben a hajnalok továbbra is kellemesen frissek maradnak 16-18 fok körüli minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 13-a van, indul a hét, ugyanis hétfő van, a legjobb zenék mellett pedig ebben az órában a Faith No More-ral fogunk foglalkozni, akik 2027-ben minden jelek szerint újra összeállnak. Jönnek a részletek, és a kezdés pedig a Duran Duráné, ez a Reach Up for the Sunrise.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hosszú csend után a Faith No More egyetlen rejtélyes poszttal hozta lázba a rock zene világát. A zenekar a közösségi oldalán egy koncertközönséget ábrázoló fotót jelentetett meg a jól ismert 8-tagú csillagmotívummal és egyetlen sokat mondó felirattal. 2027. Bár hivatalos magyarázat nem érkezett a képhez, a háttérben zajló események egyértelműen egy nagyszabású visszatérésre utalnak. Ezzel egyébként egy évtizedes szünet érhet véget. A zenekar utoljára ugyanis 2016-ban állt színpadra. A 98-ban már egyszer feloszlott, majd 2009-ben újra egyesült formáció egyelőre nem hirdetett meg konkrét turnédátumokat. A titokzatos előzetes azonban elég okot ad arra, hogy feltételezzük, hogy a rajongók jövőre újra élőben láthatják a zenekart. Nagyon kíváncsi vagyok erre, mert hát a Faith No More-t itt is nagyon szeretjük a Best FM-en, úgyhogy ez kétségtelen a mi generációnknak az egyik hatalmas nagy együttese, úgyhogy nagyon-nagyon kívánom, hogy a zenekar visszatérjen és 2027-ben újra láthassuk, hogy élőben milyenek is voltak. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem a KLF csapata, a folytatás viszont Jennifer Lopez-é. Ez a Get Right!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, mi viszont ébredünk még a legjobb zenékkel, bár egy rövid szünet következik, aztán kezdem is majd a Molokkóval és a Sing It Back-kel a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Mérséklődött az élelmiszerpazarlás. Szünetel a bőrgyógyászat. Kiváló minősítést kaptak Zalában a balatoni strandok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBIH. A tendencia kedvező. Az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A NÉBIH maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Július 20-ától nem fogadnak betegeket a Szent Rafael Kórház bőrgyógyászati szakrendelésén. Július 31-ig szünetel a rendelés. Az intézmény közleménye szerint szabadságon lesz az egyetlen szakorvos, aki itt rendel, ezért nem is adtak ki időpontokat ezekre a napokra. A sürgős esetekben pedig a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház látja el a betegeket. Mivel ez a kórház másik megyében van, ezért felhívták a figyelmet arra, hogy ha valakinek a helyettesítő intézménybe kell utaznia a bőrgyógyász miatt, annak megtéríti az utazás költségeit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Ehhez a vizsgálat során jelezni kell az orvosnak vagy az asszisztensnek az igényt, amelyet elektronikusan rögzítenek. De a visszatérítés a Magyar Államkincstárnál, a kormányablakban vagy postai úton is igényelhető. A balatonfüredi kisfaludi strand szerezte meg a legtöbb pontot a kék hullámzászló strandminősítésen, amelynek Fonyódon hirdették ki az eredményeit. Írja a Fonline. Idén 42 strand nevezett, köztük fizetős és szabad strandok, valamint 3 kemping strandja. A Zalavár megyei strandok jól szerepeltek. A Fonyódi Bélatelepi strand 3 csillagos, a Keszthelyi Libás és a Fonyódi Városi strand 4 csillagos, a Gyenesdiási, a Vonyarcvashegyi, a Balatongyöröki strand, a Keszthelyi Városi strand és a Fonyódi Panoráma strand pedig 5 csillagos minősítést kapott. Kiegyensúlyozott, hamisítatlan nyári időre készülhetünk környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet 31-32 fok körül tetőzhet, miközben az éjszakák továbbra is kellemesen hűvösek maradnak. A napsütés lesz a meghatározó, így a hét első felében sokfelé derült, vagy csak gyengén felhős égboltra számíthatunk. A délutáni órákban helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Sean Paul és a Vivi Burnin. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő, a Jenők a névnaposok, a születésnaposok között pedig Harrison Fordot, Patrick Stewartot és Lemini Yamalt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezek majd, 9 óra után Janet Jacksonnal, ugyanis most visszatér egy koncert erejéig a színpadra. Jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenék. Ebben az órában még biztos hozom majd Curtis és Péli Barna közösét, a Hófehér Jaguárt, na meg most Whitney Houstont, ugyanis az I'm Every Woman-nel érkezik ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig Janet Jacksonnal foglalkozunk, aki most visszatér a színpadra, lehet annak köszönhetően, hogy a Michael, a testvérének a filmje ilyen hatalmasat robbant a mozikba és visszahozta az egész Jackson kultúrát, és az Egyesült Királyságban lép majd színpadra egyetlen koncert erejéig Janet, úgyhogy jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék. Itt lesz velem Beyoncé, a Halo-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szegedszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fontos az egészséges talaj. Jótékonysági nap az Aqua City-ben. Kosárlabdapálya épül Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Aggárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem akár mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcssal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet, tehát mindenképpen a víz megtart.
1: Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Hangzott el az eseményről szóló sajtótájékoztatón. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot. Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A főzőversenyre már várják a csapatok jelentkezését. Új kosárlabdapálya épül Gyenesdiáson. A Balaton utcai sporttelepen egy 20x12 méteres pályát alakítanak ki, amelyre 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott a nagyközség önkormányzata. Olvasható a település közösségi oldalán. A Poszt szerint a munkálatok már megkezdődtek, és várhatóan még ebben a hónapban be is fejeződnek. Az új pálya átadása után 15 alkalommal ingyenes kosárlabda edzés, 15 alkalommal pedig ingyenes lábtenisz oktatás várja majd az érdeklődőket. Olvasható a bejegyzésben. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A magas UV-sugárzás miatt továbbra is ajánlott a megfelelő napvédelem és a rendszeres folyadékpótlás. Összességében napos, meleg és többnyire száraz nyári idő várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És érkezik Janet Jackson, aki egyetlen koncert erejéig visszatér a színpadra. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 13-a van, elmúlt 9 óra, és ebben az órában a hangulat felelősök között ott van George Michael, na meg az Outkast. Velük indulunk, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

bent, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Best FM a legjobb zenék. Egyetlen egy koncert erejéig tér vissza Janet Jackson az Egyesült Királyságba a színpadra. Májusban ünnepelte egyébként a Poppikon a 60. születésnapját, és bejelentette egyetlen brit fellépését, ami augusztus 19-én lesz, méghozzá egy királyi birtokon. Ez egyébként egy fesztivál, és kiemelt vendégek is lesznek majd Janet Jackson mellett, mint például a Soul to Soul. Ez is teljessé teszi, hogy a hip-hop és a soul dallamokról fog szólni ez az egész. Dupla az ünnep, ugyanis az énekesnő a kerek születésnapja mellett azt is megünnepli, hogy a Rhythm Nation című albuma idén bekerült a Grammy Hall of Fame gyűjteményben. És amellett nem menjünk el, hogy ezt a birtokon lévő fesztivált még nagyon nagy világsztárok színesítik majd az utána lévő napokban. Lionel Richie, Ricky Martin és Eric Clapton is színpadra fog majd lépni ezen a történelmi helyszínen, tehát Janet Jackson mellett. Nagyon kíváncsi leszek és várom majd a felvételeket, hogy meghallgathassuk az énekesnőnek a hangját, és hát egy biztos, hogy a soul és hip-hop műfajban zseniálisat alkotott Janet Jackson. És ha már előkerült a soul világa, akkor jön egy soul-funk felvétel még hozzá a Vemből, zseniális szóló karriert építő George Michael-től. Ez a Freedom, itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Nagyon rosszul indul ez a hét, nem mindenkinek, de túl leszünk rajta. Egy hétfő mindig nehéz, itt vannak szerencsére a legjobb zenék, hogy jobbá tegyék. Rozala is érkezik majd, az Everybody's Free-vel, a folytatás pedig a Yakatai. Ez az American Dream, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, rádiózzunk együtt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, feldobjuk mindenkinek a munkaidejét, majd például a Wakefield-el, a Saturday Night-tal érkezik majd a csapat.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Balatonfüredi a Balaton legjobb strandja. Korszerűsítették a könyvtár fűtésrendszerét. Rongáló fiatalokat kaptak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a fűzfői fövenyes strandon telepítettek szapbérlő automatát. Nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintául szolgál majd a többi strand részére is.
1: Befejeződött a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár fűtés korszerűsítése. A versenyképes járások program keretében több mint 93 millió forint értékű fejlesztés valósult meg. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A munkálatok során az elavult gázkazánok helyére 2 új korszerű kondenzációs gázkazán telepítettek. Emellett új fűtési rendszert alakítottak ki, ehhez új fűtési és vízvezetéket építettek a szakemberek. Valamint elhelyeztek 112 új lapradiátort. A felújítási munkák közben az olvasótermet is korszerűsítették az épületben, így a látogatókat már a mai kor elvárásainak megfelelő tér fogadja. Köveket dobált az M7-esen haladó autósokra két letenyei fiatal. A sztráda egyik felüljárójáról letenye közelében tették ezt, írja a polisz.hu. A rendőrséghez több bejelentés is érkezett miattuk, az egyik kő egy szlovén vontató szélvédőjének csapódott és meg is repett. Az autópálya alosztály és a letenyei rendőrös munkatársai adatgyűjtés és tanúkutatás alapján hamar azonosították, és fél órán belül letenyén el is fogták a 16 és 11 éves helyi fiúkat, akik elismerték tettüket. A nagykanizsai rendőrkapitányság közlekedésbiztonsága elleni bűncselekmény miatt eljárást indított a fiatalokkal szemben. Olvasható a polisz.hu oldalán. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat, miközben a hajnalok továbbra is kellemesen frissek maradnak 16-18 fok körüli minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, július 13-a van, hétfő, együtt töltjük a mai munkaidőt. Szerintem ez mindenkinek egy nehéz nap, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék, hogy átleddítsenek minket rajta. Britney Spears érkezik majd a Strongerrel, a kezdés pedig Naida Ali, ez a Rapture, rádiózunk együtt délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Nox és az Árvadal, és meghúzzuk a munkaidőt. Hamarosan a Wakefield-el és a Saturday Night-tal, na meg a Red Hot Chili Peppers balladájával. Ez az Under the Bridge, most itt a Best-en.

0: Pest FM a legjobb zenék a 90-es évek végétől elköszönünk. Ez volt a Saturday Night, méghozzá a Wakefieldtől. Egy rövid szünet, aztán megyünk tovább Krisztina Aguilerával. Ez lesz majd a Dirty.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 11 óra lesz jönnek a friss hírek, információk, aztán még van hátra egy óránk az ebédszünetig, de gyorsan el fog pörögni, mert itt vannak a legjobb zenék, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik jól az idő, úgyhogy erről gondoskodtam. Például Bryan Adams és Mel C közösen érkezik majd a Where You Are Gone.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Yes. Papa, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az alaptörvény módosításról dönt ma a parlament. Meghalt Sam Neill új-zélandi színész. Visszatérhet a héten a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az alaptörvény módosításáról is dönt ma a parlament. Az országgyűlés a hét első két napján rendkívüli ülést tart. A képviselők ma délután egykor látnak munkához. Magyar Péter miniszterelnök bejegyzése szerint elfogadják majd a 17. módosítást, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz arra, hogy aláírja. Ha ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az előterjesztés szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát ha egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Tűzoltó repülőgépekkel oltották éjjel a híres Fontainebleau-i erdőt. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki, a lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópályaszakaszt, lakóházakat ürítettek ki, a tűz a Super Express vonatok közlekedését is érintette. Az oltáshoz délről érkezett két speciális repülő, a tüzet egyelőre nem sikerült megfékezni. Elhunyt Sam Neill, a Golden Globe jelölt új-zélandi színész több mint 150 filmben és sorozatban játszott. Például a Jurassic Park filmek egyik főszereplője volt. Sam Neill 78 éves korában szerettei körében Sydneyben érte a halál. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Gomoly felhős időnk lehet általában több órás napsütéssel. Néhol főleg az ország keleti felén erősen felhős borult időszakokra is számíthatnak. Kisebb záport inkább csak észak-keletre ígérnek. A hőmérséklet 27 és 33 fok között lehet a legmelegebb órákban. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az észak-keleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Még ez az egy óránk hátra van a mai nap délelőttjéből, úgyhogy meghúzzuk, nem sokára itt lesz majd az ebédszünet, addig is jöjjenek a legjobb zenék, így július 13-án hétfőn gondoskodik majd a hangulatról Shakira, itt lesz velem Eminem és Didó közöse, az óra elsője pedig Madonnáé dübörög a Give It To Me, jó munkát, jó rádiózást kívánok mindenkinek!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen Kabátban, és a Nem Tudom, szép napot kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő, a névnaposok, a Jenők, a születésnaposok között Harrison Fordot, Patrick Stewartot és Lemin Yamalt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon egyébként 1923-ban avatták fel a Hollywood feliratot, egyébként Hollywood Land volt eredetileg kiírva, és 1930-ban pedig az első labdarúgó világbajnokságot rendezték meg Uruguayban, és 85-ben ezen a napon volt egy hatalmas nagyszabású jótékonysági koncert méghozzá Londonban, ahol olyan mega előadók léptek föl, mint David Bowie, Bob Dylan, a Who és a Queennek az utolsó koncertjét is itt lehetett látni Freddie Mercuryval. Sok jeles dolog a mai napon, és remélem, hogy ez most is így születik majd, hogy a múltban majd arról fognak beszélni, hogy mi történt a mai nap. Na minden esetre ezt tegyük félre, és nosztalgiázunk egyet méghozzá Cooney Williams-szel, Moni Love-val és Mouse Steve-vel. Jön a Saturday most ide a Bestre.

0: Yeah, come up. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, Baby D és az I Need Your Lovin, a folytatásba pedig egy szünet, aztán Oli Mars és a Dance With Me Tonight érkezik ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Alexander Brook és Florida közöse után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Majoros Rita, ővé a stúdió egészen este 6 óráig, és este 6 órakor pedig Night Shift, méghozzá 2 óra mixel, White Boy érkezik, és mellé állandó hétfő esti rezidensünk, aki nem más, mint Lauer Christian, úgyhogy a Classic House van terítéken 2 órába, ma este 6 órától még egyszer mondom. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, és utoljára No Doubt slágerit indítom, ez a Jazz Girl, szép napot, jó rádiózást kívánok a Best Elvis-hal!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új részlege van a Mercedes kecskeméti gyárának. Hatalmas tűz pusztított egy bangkoki bárban. 30 fok felett lehetnek a héten a maximumok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül, 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállalója legyen. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta azt a jegyet.
1: A Dunában kutattak szombat éjjel egy eltűnt férfi után. Ittasan ment el otthonról. Ruháit és személyes tárgyait a ráckevei soroksári Dunaág bal partján találták meg. A rendőrség vízirendészei és a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat együtt kereste, de hiába. Tegnap aztán kiderült, hogy a férfi a kutatáskor már kórházban volt, mivel sikerült átúsznia a Dunát, és saját magának hívott mentőt. Legalább 27-en haltak meg egy hatalmas tűzben Bangkokban. A lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókban menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg, sokan kórházba kerültek. Sokat süthet a nap, de gomoly felhők is megjelennek, és néhol, főleg keleten szét is terülhetnek, így erősen felhős borult időszakok sem kizártak. Csapadék ritkán jön, esetleg északkeleten fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet 27-33 fokig emelkedik. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, igazán könnyű hétfőt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy könnyedén indították a hetet. Ha nincs így, akkor is maradjanak velem, sőt, akkor igazán, mert hogy a legjobb zenéket hozom nagy lendülettel. A már lendületben levőknek pedig érkezik majd Nelly és a Hatem Here, akinek pedig még erre van szüksége. Jön a Nickelback!
0: Best FM!

Besztefem a legjobb zenék. Milyen volt a hétvége? Nagyon remélem, hogy igazán jól telt, és hogy az elmúlt napokban tudtak egy kicsit relaxálni, kikapcsolódni. Én bevallom őszintén, ilyen nagy otthon renoválással és mindenféle felújítással telt, vagy inkább felújításra szépítéssel telt a hétvégém. Anyukámtól kaptam rengeteg virágot, most ez az új elhatározásom, hogy én igenis megtanulom az otthoni virágokat tartani, kezelni, mikor kell öntözni, stb. Stb. Egész jól állok, de azért még csak nagyjából pár nap telt el, amióta megvannak ezek a virágok, szóval tartsuk őket életben. Ha valakinek van egyébként valami tuti módszere, tipje, nyilván ezt virága válogatja, de hogyha tényleg van tuti tipje, vagy akár felesleges virága, nyugodtan várom 0-20-55-55-155, de itt meg lehet írni természetesen azt is, kinek hogy telt a hétvégéje. Várom a beszámolókat, cserébe a napkérdését is hozom, meg rengeteg érdekességet a mai délutára. Jön mindjárt Pitbull és az I Know You Want Me, most pedig Desiree és a You Gotta Be, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, így Seb Mami és Sting Desert Rose slágere után meg is jöttem a mai délután első közlekedés információjával. Ugyanis az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél terelést bontanak, a 87-es kilométernél csak a leálló sem járható, most is torlódás van. 0620 55 55 155, ide várom ma is a közlekedési információkat, bárki bármerre jár az ország útjain. Nagyon-nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik az információkkal, amiket lát, én pedig folyamatosan hozom őket a legeslegjobb zenék mellé, úgyhogy jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jani Csák Vece labirintus dala zárta ezt az órát, de mindjárt

0: mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek után. Nyitom is Shania Twainnál a következőt. Jön a Man, I Feel Like a Woman. És itt lesz Deniz is Orsovai Renivel, és a Nem Érdekel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről. Több véradóra van szükség, várják az önkénteseket. Gomoly felhős napos az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az alaptörvény módosításáról is dönt ma a parlament. Az országgyűlés a hét első két napján rendkívüli ülést tart. A képviselők ma ezekben a percekben látnak munkához. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejegyzése szerint elfogadják majd a 17. módosítást. Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz arra, hogy ezt aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az előterjesztés szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését. Egy tájfun érte el az országot. Az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki a medrükből, a vonatok több térségben leálltak, néhol az iskolákat is bezárták. Gomoly felhős időnk lehet általában több órás napsütéssel. Néhol főleg az ország keleti felén erősen felhős borult időszakokra is számíthatnak. Kisebb záport inkább csak észak-keletre ígérnek. A hőmérséklet 27 és 33 fok között lehet a legmelegebb órákban. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az észak-keleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a leglendületesebb slágerek itt a West FM-en, hogy így a hétfő délutánt jól töltsük. Mondjuk a Steve Blackkal itt lesz a Summertime, de jön majd Sarah Connor is TQ-val, Shania Twain is a Man I Feel Like a Woman dallal, Aura Dion pedig már nyitja is az órát I Will Love You Monday itt a West FM-en. Csodás napot!
0: West FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a nap kérdését. A halogatás lesz ma a téma. Szóval mi az, amit régóta halogatunk, és mi az, amit egyébként most már bizonyos határidőn belül meg is fogunk valósítani, vagy legalábbis elterveztük már. Nekem ilyen például a jogosítvány, és tudom, hogy már évek óta ezt mondom, amikor felkerül hasonló téma, de most már tényleg úgy érzem, hogy eljött az én időm, és ezt most már nem halogathatom tovább. Szóval én ezt a kérdést dobtam be, és ezt a választ adom rá. Na de kíváncsi vagyok az önök válaszaira is. 0620-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek, akár írásban, akár nyugodtan hívjanak fel, de a Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. Ki mit halogat már régóta, és mi az, amit most már tényleg eltervezett, hogy végigcsinál és megcsinál? Jöhetnek a válaszok, na meg Tom Novi és Lima dalat. Take it a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán Kiskun, Félegyháza és Kecskemét között. Három kamion és egy teherautó ütközött. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldal forgalmát meg is állították. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kiterel mindenkit. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet, az 54-es főútról. A torlódás a 10 kilométert is meghaladta. Mindenképpen megnövekedett menetidővel kell számolni, a baleset mögött bent rekedtektől pedig a türelmüket kérik. Ha pedig valakinek van más információja, más kerülőútról tudomása, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek és kitartást az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nox, szeretem, ezt a dal dúdoltuk az előző percekben, de van még mit dúdolnunk, úgyhogy pár perc múlva friss hírek, mert hogy mindjárt 2 óra, aztán érkezik majd a Destiny's Child és az Independent Woman. És jön egy Berkes Olivér is, és a volt, ami volt.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az öget. Egy pohár a jóból begyógyít minden sebet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Dinnyárusoknál vizsgálódik a fogyasztóvédelem. A Dunában keresték, kórházban találtak meg egy eltűnt férfit. Egyelőre marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A görög dinnyárusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldást jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: A Dunában kutattak szombat éjjel egy eltűnt férfi után. Ittasan ment el otthonról, ruháit és személyes tárgyait a ráckevei soroksári Dunaág bal partján találták meg. A rendőrség vízirendészei és a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat együtt kereste, de hiába. Tegnap aztán kiderült, hogy a férfi a kutatáskor már kórházban volt, mivel sikerült átúsznia a Dunát és saját magának hívott mentőt. Tűzoltó repülőgépeket is bevetettek éjjel a Fontainebleau-i erdőnél. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki, a lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópályaszakaszt, lakóházakat ürítettek ki. A tűz a Super Express vonatok közlekedését is érintette. Az oltáshoz délről érkezett két speciális repülő. A tüzet egyelőre nem sikerült megfékezni. Sokat süthet a nap, de gomoly felhők is megjelennek, és néhol, főleg keleten szét is terülhetnek, így erősen felhős borult időszakok sem kizártak. Csapadék ritkán jön, esetleg észak-keleten fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet 27-33 fokig emelkedik. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az észak-keleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony 2 óra után is jönnek, én Majoros Réte vagyok, 3 perccel járunk 2 óra után, megyünk is tovább. Én szép délutánt kívánok mindenkinek, Szakács Gergő és Rúzsa Magdi dalával jön a Kék a szívem. Itt lesz Nina Sky is hamarosan, és Berkes Olivér hozza a Volt, ami volt című dalt. Az endején pedig a Beautiful Things elnyitja az órát. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ma a halogatás a téma itt a délutánban, és azt kérdezem a hallgatóktól, hogy kinek mi az, amit régóta halogat, és mi az, amit most már tényleg meg fog valósítani. Na nézzük Anita üzenetét. Már 3 éve halogatom, hogy megtanuljak angolul. Idén beiratkoztam egy tanfolyamra, nincs több kifogás. De jó, és jó hangzik, hajrá! Gábor is írt, a garást ígértem magamnak minden tavasszal, hogy rendbe rakom. Ezen a hétvégén végre nekiesek. Igaz, hogy nyár közepen van, de sosem késő. Az biztos, én így vagyok az egyik szekrénnyel az otthonomban. Eszter is írt, mindig azt mondtam, hogy egyszer lefutom az 5 kilométert, most már elkezdtem edzeni, ősszel ott leszek egy versenyen is. Hajrá! 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide hasonló üzenetek is még. Ki az, aki halogatott eddig, és most már tényleg megvalósítja a terveit, vagy legalább egyet belőle? Miközben ezt megírják, vagy esetleg bepötyögik a 0620-55-55-155-ös számot a telefonjukba, szól a Move Your Body, méghozzá Nina Sky dala, egy jó kis táncra hívó, felszabadult nyári dala Best FM-en.

0: Bestefem a legjobb zenék. Az M5-ös autópályán súlyos baleset történt korábban. Kiskunfélegyháza és Kecskemét között három kamion és egy teherautó ütközött. A 93-as kilométernél áll a forgalom a Budapest felé tartó oldalon. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kiterel mindenkit. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet az 54-es főútról. A torlódás pedig a 10 kilométert is meghaladta, úgyhogy mindenképpen megnövekedett menetidővel kell számolni. Az M1-esen két kamion ütközött a pálya Győrt elkerülő szakaszán, a 115-ös Győr-Székesfehérvár és a 119-es Arabona pihenőhely közötti szakaszon. A 117-es kilométernél a külső sáv zárva is van, 3 kilométeres a torlódás jelen pillanatban. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat, és legyenek türelmesek. Kitartás!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Mérséklődött az élelmiszerpazarlás. Szünetel a bőrgyógyászat. Kiváló minősítést kaptak Zalában a balatoni strandok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét a NÉBIH. A tendencia kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
3: A NÉBIH maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
2: Július 20-ától nem fogadnak betegeket a Szent Rafael Kórház bőrgyógyászati szakrendelésén. Július 31-ig szünetel a rendelés. Az intézmény közleménye szerint szabadságon lesz az egyetlen szakorvos, aki itt rendel, ezért nem is adtak ki időpontokat ezekre a napokra. A sürgős esetekben pedig a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház látja el a betegeket. Mivel ez a kórház másik megyében van, ezért felhívták a figyelmet arra, hogy ha valakinek a helyettesítő intézménybe kell utaznia a bőrgyógyász miatt, annak megtéríti az utazás költségeit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Ehhez a vizsgálat során jelezni kell az orvosnak vagy az asszisztensnek az igényt, amelyet elektronikusan rögzítenek. De a visszatérítés a Magyar Államkincstárnál, a kormányablakban vagy postai úton is igényelhető. A balatonfüredi kisfaludi strand szerezte meg a legtöbb pontot a kék hullám zászló strand minősítésen, amelynek Fonyódon

0: hirdették ki az eredményeit. Írja a Fonline. Idén 42 strand nevezett, köztük fizetős és szabad strandok, valamint 3 kemping strandja. A Zala vármegyei strandok jól szerepeltek. A Fonyódi Bélatelepi strand 3 csillagos, a Keszthelyi Libás és a Fonyódi Városi strand 4 csillagos, a Gyenesdiási, a Vonyarcvashegyi, a Balatongyöröki strand, a Keszthelyi Városi strand és a Fonyódi Panoráma strand pedig 5 csillagos minősítést kapott. Kiegyensúlyozott, hamisítatlan nyári időre készülhetünk környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet 31-32 fok körül tetőzhet, miközben az éjszakák továbbra is kellemesen hűvösek maradnak. A napsütés lesz a meghatározó, így a hét első felében sokfelé derült, vagy csak gyengén felhős égboltra számíthatunk. A délutáni órákban helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénivel, Dia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
2: 88.9 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Say yo!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best FM, a legjobb zenék. Nem ajánlott este kivinni a szemetet szakértők szerint. Az egyik leggyakoribb és legkellemetlenebb következmény, hogy a frissen kirakott szemét erős szaga odavonza a rágcsálókat, például az egereket és a patkányokat. Ezek az állatok ugyanis kiváló szaglással rendelkeznek, és akár jelentős távolságból is képesek megtalálni az élelmet. Az esti órákban sokkal aktívabbak, hiszen ilyenkor kevesebb és ritkább az emberi jelenlét, így bátrabban közelítik meg a lakóházakat. Ha pedig rendszeresen találnak táplálékot ugyanazon a helyen, gyorsan megszokják és vissza is térnek, idővel pedig egyre közelebb merészkednek, akár a lépcsőházakba, pincékbe, vagy a lakások közvetlen közelébe is, ami komoly problémákhoz vezethet. De egyébként hasonlóképpen viselkednek a különféle rovarok is, amelyek szintén rendkívül érzékenyek a bomló szerves anyagok szagára. A legyek, csótányok és hangyák rövid időn belül megjelenhetnek a szemetes környékén, különösen a melegebb időszakokban, amikor a bomlási folyamatok felgyorsulnak. Ezek az apró élőlények könnyen bejutnak az épületekbe is, és ha egyszer megtelepednek, rendkívül nehéz megszabadulni tőlük. Így egy egyszerű esti szokás végső soron olyan egészség kockázatokat is magában hordozhat, amelyekre a legtöbben egyáltalán nem gondolnak. Így lehetőség szerint inkább délelőtt, illetve a reggeli órákban vigyük ki a szemetet. Közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, és most röviden az utakról. Az M0-áson például az északi szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon, az M2-es autóúti csomópont közelében burkolatjeleket festenek fel. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol még mindig irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki nagyon óvatosan vezessen, vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet. Aztán Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M3-ason pedig Mogyoródnál a Másáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Fontos az egészséges talaj. Jótékonysági nap az Aqua City-ben. Kosárlabdapálya épül Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
3: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcssal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet, tehát mindenképpen a víz megtart.
2: Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Hangzott el az eseményről szóló sajtótájékoztatón. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot. Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A főzőversenyre már várják a csapatok jelentkezését. Új kosárlabdapálya épül Gyenesdiáson. A Balaton utcai sporttelepen egy 20x12 méteres pályát alakítanak ki, amelyre 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott a nagyközség önkormányzata. Olvasható a település közösségi oldalán. A Poszt szerint a munkálatok már megkezdődtek, és várhatóan még ebben a hónapban be is fejeződnek. Az új pálya átadása után 15 alkalommal ingyenes kosárlabda edzés, 15 alkalommal pedig ingyenes lábtenisz oktatás várja majd az érdeklődőket. Olvasható a bejegyzésben. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A magas UV-sugárzás miatt továbbra is ajánlott a megfelelő napvédelem és a rendszeres folyadékpótlás. Összességében napos, meleg és többnyire száraz nyári idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénémet Dia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
1: 88.9 Best

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Bestefem, a legjobb zenék. Nem tudom ki, hogy van vele, de én imádom a vízforralót. Minden esetre nagyon sokat küzdünk a vízkővel, mert nálunk nagyon kemény a víz, és hát mondhatni, hogy a vízforralók egyik legnagyobb ellensége a vízkő. Na, de utána néztem, hogy hogyan lehet pillanatok alatt megtisztítani őket, és el is árulom azt, hogy nekünk mi az, ami bevált. A vízkövesedés jelensége egyszerű fizikai kémiai folyamat. A kemény vízben található kalcium és magnézium sók a melegedés hatására kicsapódnak és lerakódnak a fűtőszálon, az edény falán, a szűrőn, és ez a kemény víz Európa számos országában probléma, és Magyarország sem kivétel. Na most a vízkőréteg szigetel, így a készülék több energiát használ fel ugyanannyi víz felforralásához. Ezért van az, hogy a vízköves vízforraló lassabban melegít, hangosabb és idővel akár tönkre is mehet. A vízkő tehát nem csupán bosszantó jelenség, hanem a készülék élettartamát is jelentősen csökkenti. A jó hír az, hogy a vízkő ellen rengeteg egyszerű filléres módszer létezik, és ezek közül több olyan is van, amelyet sokan nem ismernek, vagy egyszerűen nem gondolnák, hogy működik. A legismertebb természetesen az ecet, én is ezt szoktam használni, amelynek a savtartalma gyorsan feloldja a lerakódást. A citromsav szintén hatékony, ezt még nem próbáltam, és sokan azért kedvelik, mert nincs erős szaga. A külföldi háztartási blogok rendszeresen ajánlják a citromszeletekkel való vízforralást is, amely nem csak tisztít, hanem kellemes illatot is hagy maga után. Na most ezek a módszerek azonban már-már közhelynek számítanak, és a legtöbb ember ismeri őket. Ami igazán meglepő az, hogy léteznek olyan természetes anyagok, amelyeket sokan a kukába dobnak, pedig kiváló vízkőoldók. Ilyen például az almahéj. A héjban található gyümölcssavak ugyanis képesek fellazítani a vízkőréteget, és ha egy maréknyi almahéjat vízzel együtt felforralunk a vízforralóban, meglepően jó eredményt kapunk. A módszer különösen népszerű lett az utóbbi években, úgyhogy én is ki fogom próbálni. Közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Balatonfüredi a Balaton legjobb strandja. Korszerűsítették a könyvtár fűtésrendszerét. Rongáló fiatalokat kaptak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
3: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a medertisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is.

0: és a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
1: Befejeződött a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár fűtéskorszerűsítése. A versenyképes járások program keretében több mint 93 millió forint értékű fejlesztés valósult meg. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A munkálatok során az elavult gázkazánok helyére két új korszerű kondenzációs gázkazán telepítettek. Emellett új fűtési rendszert alakítottak ki, ehhez új fűtési és vízvezetéket építettek a szakemberek. Valamint elhelyeztek 112 új lapradiátort. A felújítási munkák közben az olvasótermet is korszerűsítették az épületben, így a látogatókat már a mai kor elvárásainak megfelelő tér fogadja. Köveket dobált az M7-esen haladó autósokra két letenyei fiatal. A stráda egyik felüljárójáról Letenye közelében tették ezt, írja a polisz.hu. A rendőrséghez több bejelentés is érkezett miattuk, az egyik kő egy szlovén vontató szélvédőjének csapódott és meg is repett. Az autópálya alosztály és a letenyei rendőrös munkatársai adatgyűjtés és tanúkutatás alapján hamar azonosították, és fél órán belül Letenyén el is fogták a 16 és 11 éves helyi fiúkat, akik elismerték tettüket. A nagykanizsai rendőrkapitányság közlekedésbiztonsága elleni bűncselekmény miatt eljárást indított a fiatalokkal szemben. Olvasható a polisz.hu oldalán. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat, miközben a hajnalok továbbra is kellemesen frissek maradnak 16-18 fok körüli minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Di, a friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
3: 88.9 Best FM.

vette fel a legjobb zenék. Végre kiderült, melyek voltak az elmúlt év legnépszerűbb és leggyakoribb keresztnevei Magyarországon. Mind a lányok, mind pedig a fiúk mezőnyében találunk pár új belépőt a top listán. Sokszor bizony, hogy a bőség zavarával küzd az a leendő szülő, aki mindenképpen divatos, trendi, egyúttal kellemes csengésű keresztnevet szánna születendő kisbabájának. Napjainkban bizony már nem feltétlenül és nem csupán a tradicionális magyar nevek hódítanak, hanem külhoni, idegen hangzású alternatíváik is egyre látványosabban törnek előre a különböző toplistákon. Tehát mit tegyen az a szülő, aki várva vár gyermekének olyan keresztnevet óhajt, mely dallamos, rövid, könnyen megegyezhető, elegáns, minden tekintetben megfelel a modern kor elvárásainak, és még a jelentése is pozitív. Nos, ha egy szülő szeretné az összes felsorolt kritériumot szem előtt tartani a döntési folyamat során, akkor már koráncsán válogathat olyan széles merítéssel a különböző lehetőségek közül. A helyzetét viszont nagyban megkönnyíti az elmúlt év legnépszerűbb magyar keresztneveinek listája, amit nemrég tettek közzé. Na most a fiú kategóriájában idén is a Dominik a legnépszerűbb, már zsinórban egyébként a negyedik éve. A második helyezést az Olivér szerezte meg, kereszt fiamat is egyébként így hívják. A dobogó legalsó fokán pedig a Milánt találjuk. Ezt a Levente, a Noel, a Marcel, a Bence, a Bennett, a Máté és a Botont követi a sorban. Aztán a lányoknál idén újra a Hanna lett a legnépszerűbb keresztnév, melyet tavaly ugyan sokak meglepetésére megelőzött a Luca, most visszaállt a korábbi sorrend, vagyis az utóbbi név ismét a második helyen szerepel. Igaz ugyanakkor, hogy két nevet csupán 13 újszülött választotta el egymástól, hiszen tavaly 743 Hanna és 730 Luca jött a világra Magyarországon. A harmadik helyen továbbra is a Zoét találjuk, majd az Emma, a Léna, ami egyébként számomra a legkedvesebb, hiszen az én kislányomat is így hívják, szerintem a legcsodálatosabb név a világon. Na most ez az ötödik helyen áll, az Anna a hatodik, az Olivia a hetedik, a Camilla az ötödik, a Lili a kilencedik és a Sofia a tizedik helyen végzett, úgyhogy ez a sorrend, de én azt gondolom, hogy nem a trendek szerint kellene menni ezen a téren, hanem mindenki tényleg úgy válassza ki ezeket a neveket, ami számára a legkedvesebb, tudom, nem egyszerű. Minden esetre én a névválasztás mellé is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-ason például a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt, és új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön pedig Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Jó utat mindenkinek arra felé is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék eddig tartott a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is, mindjárt 6 óra van, indul a Night Shift perceken belül, úgyhogy érdemes maradni. Én pedig köszönöm a mai figyelmet is, Béni Meddiát hallottad, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A jövőben a Gyesev is közli az adatokat a menetrendszerűségről. A kecskeméti Mercedes gyárnak új részlege van. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül és 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállalója legyen. A görög dinnye árusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését és minőségét is. Azt is nézik, hogy hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését, egy tájfun ért el az országot. Az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki a medrükből. A vonatok több térségben leálltak, néhol az iskolákat is bezárták. Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. A két csapat legutóbb tavaly a Nemzetek Ligája elődöntőiben találkozott, akkor Spanyolország 5-4-re nyert. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy részén, kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhűsebb tájak. Nyugat felől vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futó zápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
1: Életünk legjobb zenéi!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655551155 a telefonszámunk, ahol a Viber üzenetet is, és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra vár.

0: Szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden. Ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

picikét, de tényleg csak egy nagyon picikét, pont arra lesz időnk nekünk is, hogy helyet cseréljünk Krisztiánnal, ő jön ide a lemezjátszók mögé, én meg csak a mikrofon mögött maradok, de maradok egészen éjfélig, Krisztián pedig héttől,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A parlament megszavazta az alaptörvénymódosítást. Az amerikaiak átveszik a hormuzi szoros biztosítását. Folytatódik a felmelegedés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbizatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára, 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-éig 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet mától több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Az egyes

0: Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox News-nak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. A bejelentés előzménye, hogy az elmúlt napokban tovább nőtt a katonai feszültség az Egyesült Államok és Irán között, miután mindkét fél több támadást hajtott végre a térségben. Tűzoltó repülőgépekkel oltották a híres Fontainebleau-i erdőt. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópályaszakaszt. Az oltáshoz délről érkezett két speciális repülő. A gomoly felhők feloszlanak, este nagy részt kiderül az ég, keleten azonban maradhatnak még felhősebb körzetek. Emellett nyugat felől fátyol felhők is érkeznek fölénk. Csapadék általában nem várható, de északkeleten előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagy részt 12 és 19 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Picikét előreugrottunk az időben, rögtön így a szombatra. Ráizgulunk így a...
4: Hétfőn.
3: Szóval pedig ez úgy szokott lenni, hogy a péntekből szoktunk csinálni valami másnapot, ugye a Nácsi Textlábat. De most hétfő van, és hogyha hétfő, akkor ugye Classic House 120 percen keresztül az első 60 percen már túl vagyunk, úgyhogy jön a második etap. Hétfői rezidensünkkel, Lauer Krisztiánnal.
4: Szia,

0: alakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ez ebbe belegondolni vagy visszagondolni, ugye, hogy most már tulajdonképpen egy közepesen erős tablettel tudsz bármikor egy jó bootleget csinálni, hogyha
2: persze,
1: nem vagy teljesen süket.
2: Az AI korában?
1: Nem is feltétlenül az AI, hanem hogy tényleg, tehát hogyha van hozzá hallásod, hogy ez ne legyen diszonáns a vokál a lézevel, akkor össze tudod pikpak dobni.
2: Persze.
1: De hogy régen, az milyen eseményszám, vagy milyen kuriózum volt az, hogy csináltál egy jó bootleget, és akkor az hivatalosan megjelent. Tehát Milo, meg a Miami Sound Machine,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Dr. Pressure. Mi az, ami még ilyen volt? Hát talán a Destination Calabria szintén, ugye? Mert az a Destination persze. Unknown-ból, meg ugye a Rune Calabriából.
2: Úgy.
1: És hát ez is ez, ugye? A Mojo Lady. De,
2: igen,
1: és
2: a Tom Deniff-féle.
1: Tom Deniff.
2: Shame.
1: TDN Shame. Mert hát a Classic House van, hát mi más lenne? Hát hétfő van. Remélem nem vagy babonás, most nézem, 13-a van.
2: 13-a van, és péntek, vagyis hétfő.
1: Hétfő.
2: Nem, ez a hülyeség egyébként megvan. 13-a van, és péntek, örüljetek, hogy még éltek.
1: Ez miben?
2: Ez van, srácok!

get lifted. They just

0: Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. Lauer.
1: És hát az, hogy bootleget csinálni, meg kiadni, hát azt hagyján, tehát hogy nem tudom, hogy mixalbumok léteznek-e még? Adnak-e még ki mixalbumot? Szerintem már nem.
2: Nem. Nem,
1: ugye?
2: Nem, nem, nem.
1: Hát most már nagy lemezformátum is annyira eltűnt, tehát
2: persze.
1: Ez már tényleg csak a zenekarok.
2: Hát a Spotin csinálnak nagyon-nagyon sokan ugye tracklisteket, és akkor az így dobálják, persze, és akkor hát te is össze tudod rakni úgy, ahogy akarod.
1: Igen. Na, mert csak arra teszem, hogy az előző dal, ez ugye a híres, ugye a Big Beach Boutique 2-n, ugye, amikor hirtelen 4 millió ember megjelent a Brightoni tengerparton, ugye ez az Anton Kamara track, ez azon a mixalbumon.
2: Most jut eszembe, az idén is lesz, azt hiszem, nem? Brightonban, hogyha látom, nagyon
1: Annyira lesz, hogy nekünk jegyünk is 4 napos, nekünk van is rá jegyünk, de hát nem fogunk tudni elmenni. Ugye azért akartam persze, hát nyilván meg egy picit itt elsírjam a panaszomat. Nekünk vasárnapra van jegyünk, most lesz ez a hétvége. Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Ez úgy nézett ki, ugye, hogy csütörtök, péntek, szombat, és aztán akkora érdeklődés volt, hogy még egy vasárnapot. Nem. Rosszul mondom, péntek, szombat, vasárnap, és a nagy érdeklődésem volt tekintettem még egy csütörtököt hozzátok.
2: Persze, nagyon brutál lesz.
1: De hát figyelj, de olyan előzenek arokkal, Gruvarmada.
2: Ide király.
1: Simon Pegg, ha ő mond valamit, hogy ő kicsoda a Simon Pegg.
2: Simon Pegg nem tudom.
1: Dehogy nem tudod. A Mission Impossible-ben a Tom Cruise-nak a kis geek haverja, az angol színész.
2: Ja, igen.
1: Ő évek óta diszkózik, és így óriás pamba van a Fat Boys Slim-en, és már egy csomó ilyen Brightoni bulián, meg ilyen fesztivál fellépésen, ő volt a warm-up.
2: Atyaisten!
1: Úgyhogy így eléggé gyenge lesz a felzat, és minden nap más lesz az előzenekar. Minden, majd, aki majd ott lesz, majd mesélje, milyen volt.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Mondjuk a brightoni bulikkal kapcsolatban most egy dolog jutott eszembe, hogy hát ott mi lesz akkor, hogyha mondjuk az angolok bejutnak a döntőbe?
2: Ja.
1: Később fog kezdődni minden? Vagy majd a buli közben megy a hátsó kivetítőn, hogy az angol... Mert azért az... Na...
2: Szerintem ott elfogy a víz is.
1: Ott minden el fog fogyni. A tengerből.
2: Tenger, minden.
1: Szóval tehát ott mi lesz? És mondjuk esetleg nyernek az angolok.
2: Persze.
1: És ott vagy a tengerparton egy Fatboy Slim bulin. Hát ott mi megmenés lesz?
2: Nagyon-nagyon kemény. Bizonyám.
1: Ezt valahogy meg kéne oldani, hogy mégis kijussunk. Na mindegy. Kriszta, egy dolgot oldjál meg, légy szíves, hogy jövő hétfőn ugyanígy itt leszel. És
2: mindenképpen.
1: Klasszik house-olunk még egy órán keresztül. Ezt a majd megköszönjük szépen.
2: Nagyon köszönöm. Sziasztok.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Péter miniszterelnök történelminek nevezte az alaptörvény módosítást. A jövőben a Gyesev is közli az adatokat a menetrendszerűségről. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépő vásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásárolunk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapok, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy része.

0: kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhűsebb tájak. Nyugat felől vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futó zápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Volt az a brutál 40 fok körüli kánikulai pár nap, aztán meg ez a semmire nem jó, picit szeles, picit felhős. Szóval elég nehéz megtippelni, hogy a következő napok milyenek lesznek. A For the Cause úgy gondolja, hogy Ain't No Sunshine, Geszti Péter a Gringo sztára pedig azt jósolja, hogy télen-nyáron nyár. Majd kiderül, kinek lesz igaza.
2: Ez a Night Shift a Best

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Best of a legjobb zenék, rengeteg minden kimaradt Michael Jackson életrajzi moziából, úgyhogy ezért is, illetve a hatalmas sikernek köszönhetően, állítólag már most nagyon előre haladott állapotban vannak a második rész munkálatai. Lehet, hogy abból már Janet Jackson sem maradt ki. Most együtt jönnek itt a Scream-mel.

Best FM a legjobb zenék még idén év elején, január 20-a környékén egy közös Instagram posztban jelentette be Chris Brown és Usher, hogy együtt indulnak elvileg világkörű

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A parlament megszavazta az alaptörvénymódosítást. Folytatódik a szúnyoggyérítés a héten, dugulás elhárító bűnszervezetet kapcsoltak le. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára, 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Folytatódik a szúnyoggyérítési program Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádban. A következő napokban Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény belterületén végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést a szakemberek. A katasztrófavédelem szerint a száraz időjárás miatt országosan enyhe a szúnyogártalom. Ugyanakkor több helyen megjelent az ázsiai tigris szúnyog. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós ár többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Bangkokban legalább 27-en meghaltak egy hatalmas tűzben. A lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókba menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg. Sokan kórházba kerültek. Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futózápor. Holnap napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És biztos vagyok benne, hogy tegnap óta sajnos ugye mindenki pörgeti a fejében, hogy mely bombonszámokat ismeri, melyiket szereti, melyiknek tudja kívülről esetleg a szövegét. Tragikusan fiatalon hagyott itt minket tegnap Szolnoki Péter, a Bombon énekese. A Sex Appeal érkezik tőlük ebben az órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best of a legjobb zenék, 1987. július 13. napra pontosan 39 évvel ezelőtt robbant be a köztudatba Kylie Minogue, köszönhetően legelső kislemezének, a Locomotionnek, azonnal az összes ausztrál lista első helyre került, és egy évvel később, amikor nemzetközileg is megjelentették ezt a kislemezt, természetesen ott is rögtön tarolt. Most Robbie Williams-el és a két

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Best FM, a legjobb zenék. Amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fent. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Best FM.

TV-ben és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagy lemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazáson minden idők második legrosszabb brit albuma lett a Stars. Jön a címadó, amit a veszten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Az országgyűlés megszavazta az alaptörvénymódosítást, az amerikaiak átveszik a hormuzi szoros biztosítását. Továbbra is meleg nyárias időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Az Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox News-nak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós árt többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követhetnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futózápor. Holnap napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Producer géniuszok csatája lesz a következő óra itt a Westen. Picikét ez ilyen bulvárosan hangzik, pedig tényleg a két legnagyobb producer érkezik majd egy-egy dala. Dr. Dre hozza Yvette, Gwen Stefanit és a Rich Girl. Timbalandnak köszönhetően pedig itt lesz majd Nelly Furtado és Justin Timberlake is a Give It To Me-vel, Neo és a Sexy Love után.
3: Ez a Night Shift a Best

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: I've been trying to get a true this fixed color mind. Sometimes your nightmare

Best FM, a legjobb zenék nem sunshine, mint napsütés, hanem sunshine, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt velem a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, sunshine. Ez jön itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ami Kanye West csak kisebb-nagyobb részeket használt fel a Daft Punk klasszikusból, a Harder, Better, Faster, Stronger-ből, addig a Black Legend gyakorlatilag egy az egyben vette át Barry White régi klasszikus dalát, a You See the Trouble With Me-t. Mindkettő érkezik a mai utolsó órában, amelyet Mauro Picotto indít a Komodóval.
1: Ez a Night Shift a best

Blast FM a legjobb zenék. Durván egy hónap múlva, augusztus 15-én indul közös amerikai turnéra az En Vogue, a TLC és a most érkező Salt and Pepper. Ám amíg a TLC már nyomott egy nagyon rövidke turnét Európában, az En Vogue pedig már 3 napja Európában turnézik, és így is tesz majd július 22-ig. Addig a Salt and Pepper hajthatatlan. Őket csak Amerikában lehet majd élőben látni, hallani. Meg most itt nálunk a Sure.

Best FM, a legjobb zenék, adunk a latinos hangulatnak így a nap vége felé. Először a Passildával érkezik az Afro Medusa, majd jön Gloria Estefan a Turn the Beat Around-dal, és hogyha ez sem lenne elég, akkor Carlos Santana is érkezik a Dirty Dancing-el itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Next FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a hétfő, ennyi volt a Night Shift, holnap kedd, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival fogjuk majd beröffenteni a kedd estét. Hangya fog majd természetesen hozzám csatlakozni. Carlos Santana jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára talál.

önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.